0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

88.9 Csaba Rádió.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Ebrakod, 38, nekem 45. Az agyadban nézve, bennülök. Hello. Táncolni nem fogok, csak neked. Gyere, skippeljük együtt a keddeket. No, Dávid a nevem, igen, örvendek. Már érzed, hogy vörös haj kell neked.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körösiél Centrum híreit hallják a szerkesztővel Gíci Adriennel. Jöjjenek Békésvár megye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagúriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagúria is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Falipályi orientációs diáknaptárt készít a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jópálya naptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum bevált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békésvár megyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára a nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukás tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC-s erdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC-s erdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátettem, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mitykó Bianka Szabinál és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projektindító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mindegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a Sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettőség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikari köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották a szerkesztővel Gíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Jogosulatlan bankkártya használat miatt emeltek vádat egy kunákotai férfi ellen. Búcsút vesz vendégeitől a Telettölcsér fagyizó 25 év után. Közösségi programokkal telnek a tavasz utolsó hetei a csabai rendezvénypajtában. Gyerekek ismerkedtek a mentők munkájával a sarkadi nyílt napon. Már is mondom a részleteket. Információs rendszer felhasználásával folytatólagosan elkövetett csalásbüntette miatt emelt vádat a Békéscsabai járási ügyészség egy 50 éves büntetett előéletű, különös visszaesőnek minősülő kunágotai férfival szemben. A vádirat közérdekű munkakiszabását indítványozza, miután a férfi illetéktelenül használta egy idős ismerőse bankkártyáját. A vádirat szerint a terhelt jó kapcsolatban állt a békési sértettel, rendszeresen megfordult az otthonában, és több alkalommal segített neki ügyintézésben, bevásárlásban. Ezek során jogosult volt bankkártyája használatára, és a PIN-kódot is ismerte. Az idős férfi 2025. március 17-én kórházba került, majd még aznap este elhunyt. A terhelt a nap folyamán, illetve másnap egy békési ATM-ből több részletben összesen 245.000 forintot vett fel a sértett számlájáról immár jogosulatlanul. A pénzmozgásokat a sértett lánya egyben örököse észlelte a Netbankban, majd feljelentést tett, és a történtekről a terheltet is értesítette. A férfi ekkor azt állította neki, hogy 175.000 forintot ő vett le, mert rózsakoszorút akart készítetni az elhunytnak, és cselekményét nagyon megbánta. Átadott a nőnek 170.000 forintot, azonban az okozott kárból 75.000 forint továbbra is megtérítetlen maradt. Színes, egésznapos programok várták az állatbarátokat pünkösd vasárnap a Szabad Kígyós Ivenkheim kastélynál. A kastély parkban vadászkutya és segítőkutyás bemutatók, valamint kézműves foglalkozások kínáltak kikapcsolódást minden korosztálynak. A látogatók ritka, de látványos pillanatnak is tanúi lehettek, egy vadászkutya zsákmányért úszott a kastélypark halastavában. Az Állati Jó Pünkösd program részeként több hasonló bemutató is színesítette a napot. Poroszlai Robert, az Országos Vadászkamara Békés megyei területi szervezetének kinológiai szakbizottság vezetője elmondta, rendkívül sokat és magas színvonalon foglalkoznak ezekkel a kutyákkal, hogy fegyelmezett, parancskövető vadászkutyák váljanak belőlük. Hozzátette, hogy az utóbbi években tapasztalták az állomány romlását, de még így is akadnak olyan nevek, amelyek nagy segítséget jelentenek az emberek számára. A különböző kutyás bemutatók sok kisgyerekes családot vonzottak a kastélyhoz. A programok között kutyaszépségverseny és kézműves foglalkozás is szerepelt, így mindenki megtalálhatta a számára kedves elfoglaltságot. Gulyás Bianka, az Aktív Mancsok Segítő Kutyás Egyesület önkéntese arról beszélt, bemutatóikon általában állatasszisztált pedagógiát és terápiás kutyák hazai helyzetét ismertetik. Mint mondta, az elmélet mellett a gyakorlatot is fontosnak tartják, és tapasztalataik szerint kicsik és nagyok egyaránt szívesen kapcsolódnak be a segítő kutyák munkájának megismerésébe. Szomorú hírt osztott meg vendégeivel egy békéscsabai családi vállalkozás. A Telettölcsér fagyizó 25 év után bezár, ezzel lezárva egy teljes korszakot. A közösségi oldalokon közzétett üzenetben azt írták, hosszú mérlegelés után hozták meg életük egyik legnehezebb döntését. Úgy fogalmaztak, a fagyizó számukra sosem csupán egy üzlet volt, hanem egy közösség, amelyhez számtalan emlék kötötte őket. Felidézték, hogy az elmúlt negyed évszázadban rengeteg mosolyt, beszélgetést, nyári délutánt, gyermeknevetést és kedves kaptak a vendégektől. Azt is kiemelték, hogy voltak olyan vendégeik, akik gyerekként jártak hozzájuk először, majd már felnőttként értek vissza. A Gulyás család szerint bár kisfagyizóként működtek, a vendégektől sokkal többet kaptak, mint azt valaha remélték. Úgy érzik, a Telettölcsér része lehetett a nyaraknak, örömöknek és mindennapoknak. A közlemény végén megköszönték az elmúlt 25 év szeretetét és támogatását, és azt írták, a sok szép emléket magukkal viszik.

0: A tavasz utolsó heteiben egymást követik a közösségi és családi események a csabai rendezvény pajtában, ahol a szervezők olyan programokat kínálnak, amelyek kulturális élményt, kikapcsolódást és találkozási lehetőséget is adnak minden korosztálynak. Május 25-én pünköst hétfőn, vagyis a mai napon a veterán járművek szerelmesen jötték birtokba. A pünkösdi veterán jármű találkozón klasszikus autók, motorok és ikonikus járművek idézik meg a régi idők közlekedési kultúráját. A szervezők célja, hogy a látogatók közelről is megismerhessék ezeket a különleges darabokat, és találkozhassanak tulajdonosaikkal, gyűjtőikkel. A program egész nap családi elfoglaltságokkal várja a résztvevőket, a helyszínen sült kolbász és zsíros kenyér készül, a gyerekeket ugrálóvár is szórakoztatja. A szervezők úgy fogalmaztak, a tavalyi siker alapján idén is barátságos, nosztalgikus hangulatra számítanak. A májusi program sorozat pedig folytatódik május 28-án, az Utcazene Fesztivál egyik helyszíneként élőzene és fesztivál hangulat tölti meg a rendezvénypajtát, május 31-én pedig gyermeknapi programok várják a családokat. A szervezők célja, hogy a csabai rendezvénypajta továbbra is a térség egyik meghatározó közösségi és kulturális találkozóhelye legyen, ahol minden generáció értékes és élményadó programokat találhat. Gyerekek látogattak el a sarkadi mentőállomásra, ahol a hagyományoknak megfelelően ismét nyílt napot tartottak. A résztvevők beülhettek a mentőautókba, megismerhették a felszereléseket, és azt is megtanulhatták, hogyan zajlik egy újraélesztés. A sarkadi mentőállomás 2002 óta működik, így már közel negyed évszázada látja el a térséget. Korábban Békés Csabáról vagy Gyuláról érkezett a segítség, az állomás megépítését pedig az önkormányzat is támogatta, ingyen biztosította a szükséges telket. A mentőállomás 6 települést szolgál ki, Sarkad mellett Sarkad Keresztúrt, Mékeréket, Kötegyent, Újszalontát és Dobozt, és jelenleg 20 mentő teljesít itt szolgálatot. Rózsavölgyi Zoltán állomásvezető elmondta, hogy a sarkadi egységek tavaly több mint 2600 esethez vonultak ki, a két mentőautó pedig évente átlagosan 120 ezer kilométert tesz meg. Hangsúlyozta, fontosnak tartják, hogy a gyerekek is megismerjék az életmentés alapjait, hiszen előfordul, hogy már 5-6 évesek tesznek bejelentést hozzá tartozóik rosszul létéről, és a diszpécser útmutatásai alapján segítenek a mentők kiérkezéséig. A nyílt napon óvodások és alsó tagozatos tanulók kaptak betekintést a mentők mindennapjaiba. Gyakorolhatták a kötözést, a segítségnyújtást és az újraélesztés alapfogásait is. Az eseményen részt vett dr. Mokán István polgármester is, aki az önkormányzat és a város lakói nevében apró ajándékkal fejezte ki köszönetét és nagyra becsülését a sarkadi mentőállomás valamennyi dolgozója felé. A Békés Csabai Zsidó Hitközség csütörtöktől szombatig ünnepelte a sávautót a helyi zsinagógában. A közösség a tóraadásra emlékezett, a zsinagógát pedig virágokkal díszítették fel, utalva a hagyományra, amely szerint a Szinájhegy is virágba borult az esemény idején. Lukácsné Moskovics Tamara elnök kiemelte, a Pészak a szabadság ünnepe, de a szabadság csak kezdett. A két ünnep közötti 50 nap az ómer számlálás vezet el a tóraadásig, amely a zsidó népet valódi közösségi formálta. A szokások között szerepel az egész éjszakás tanulás és a teljes ételek fogyasztása is, amelyek a Tóra iránti szeretetet fejezik ki.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösiye Centrum közéleti műsora.
1: A Békés-megyei könyvtár sikeresen pályázott a Nemzeti Kulturális Alapnál, hogy megmentsen néhány értékes régi kötetet. A támogatásnak köszönhetően Erdősné Rétfalvi Orsolya restaurátor 5 könyvet újított fel a könyvtár régi könyvek külön gyűjteményéből. A projektről tartott sajtótájékoztatón Juhász Zoltán igazgató beszélt a gyűjteményről, amely több mint 1000 kötetet számlál. A kollekció Fia Géza nevéhez fűződik, aki a II. Világháború után gyűjtötte össze az elhagyott könyveket, mivel a darabok több száz évesek, folyamatos karbantartást és restaurálást igényelnek. Ezúttal 4 könyv és 1 pergamen kapott új életet, amelyek a 17-18. Századból származnak. Az igazgató kiemelte, hogy a gyűjtemény legidősebb darabja az 1500-as években készült.
2: Nagyon örülök, mert most könyvekről beszélgethetünk itt a könyvtárban, nem pedig más típusú programokról, és talán valahol azért mégiscsak ez a könyvtárnak az egyik fő feladata, hogy megőriztek. Miről adtatok itt most hírt?
3: Igen, ugye több mint 300 000 dokumentumunk van a könyvtár gyűjteményét tekintve, viszont vannak úgynevezett kincseink, amelyek muzeális könyvtári dokumentumnak tekinthetők, ezek pedig a több száz éves könyvritkaságok. Ugye ezeket megfelelő körülmények között tároljuk, őrizzük, hogyha valaki kutatni szeretné, akkor hozzáférhetővé tesszük, viszont az is egy fontos feladat, hogy lehetőség szerint gondoskodjunk arról, hogy megmaradjanak ezek a kincsek. És most legutóbb a tavaly éppen adtunk be pályázatot a Nemzeti Kulturális Alaphoz, mely lehetővé tette azt, hogy restauráltassuk ezeket a dokumentumokat, így 4 kötet tudott megszépülni az idei évben, és ezzel is ugye azt tesszük lehetővé, hogy minél tovább megőrződjenek ezek a kiadványok, amelyek amúgy túlélték ugye a világháborút és egyéb eseményeket. Fia Gézának köszönhetően megőrizte őket az utókor, és most tesszük ezt mi is.
2: Van ugye egy olyan részlegetek, ami ezeket a nagyon régi könyveket tartalmazza. Ők hogyan élik a mindennapjaikat? Arra gondolok, hogy lehet-e őket esetleg megnézni, kikérni, hogyan működik ez a részleg a ti könyvtáratokon belül?
3: Ugye egy elkülönített helyiségben megfelelő fényviszonyok, illetve hőmérséklet mellett tároljuk elsősorban ezeket a kiadványokat alkalmanként bizonyos évfordulókhoz kapcsolódóan kiállítás formájában vitrínben megtekinthetők, viszont azért be kell tartanunk bizonyos előírásokat, így például a kesztyűben lehet megérinteni, illetve hogyha ki is nyitunk egy könyvet, akkor nagyon kell figyelni, hogy a gerinc ne sérüljön, tehát ne hújjanak ki a lapok. Így elsősorban a könyvtárosok azok, akik kézbe veszik ezeket a könyveket, viszont hogyha kutatási céllal szeretné valaki tanulmányozni, akkor erre is lehetőséget biztosítunk. Idén nyáron Szlovákiából kerestek meg minket azzal a céllal, hogy egy adott szerző könyvébe betekintést nyerjen, és ekkor digitalizáltuk a kiadványt, tehát elektronikus formában tettük elérhetővé, hogy ezzel is biztosítjuk azt, hogy ne sérüljön a könyv, és mégis kutatható, hozzáférhető legyen. Úgyhogy igazából így zajlik ezeknek a több száz éves könyveknek a története, viszont egyfajta lehetőséget már fel is ismertem, hiszen amennyiben tudunk bővebb ismereteket szerezni ezeket a könyvekről, illetve el tudjuk mesélni a történetüket, akkor akár egy új könyvtári szolgáltatásként régi könyves bemutatót is tudunk majd tartani, úgyhogy elindult a gondolkodás most a fejemben, és az a célunk természetesen, hogy minél több érdeklődőnek meg tudjuk mutatni ezeket a ritkaságokat.

0: Nyilván azt pontosan tudjuk, hogy támogatást szerezni bármilyen jellegű munkára nagyon bonyolult, ezért kérdezem csak óvatosan, hogy nagyjából mennyi az a könyvmennyiség, ami restaurálásra szorulna. Mennyi 10-100 könyvről lenne szó egyébként, így szépen folyamatában?
1: Ugye nem vizsgáltuk fel a könyvek állapotát, de mivel mind, tehát 1851 előtt kiadott könyvből van ez 1310 darabunk, tehát talán nem túlzás azt mondani, hogy mindre szépen sorban ráférne kisebb-nagyobb munkálat. Ugye nyilván megvan a különbség a széteső könyvek között, illetve itt az előbb a restaurátor hölgy is elmondta, hogy bizonyos alapkezelés is jót tenne csak a könyvek borítójának, és ugye még kisenyítottuk a könyveket, tehát egyfajta állagmegőrzési, állományvédelmi procedúrát azért jó lenne valamennyi könyvnek biztosítani, hogy ezt támogatás függvényébe tudjuk megtenni.
0: Mindegyik könyvről egyébként tudjátok, hogy nagyjából honnan jött, mit tartalmaz, milyen témát dolgoz fel? Fellettek már ezek véve akár valamilyen adatbázisba?
1: Egy jó pár kötetnek a leírása elérhető a könyvtár elektronikus katalógusában. Ezt a Békés megyei könyvtár korábbi munkatársai elvégezték ezt a munkálatot, hogy ezek elsősorban latin, német vagy gót nyelven íródott könyvek, amelyek megnehezítik a könyvek tanulmányozását. Ugye jelenleg nem rendelkezünk latin nyelv ismerettel rendelkező munkatárssal, úgyhogy mindez megnehezíti a további feltárást, illetve természetesen egy humán erőforrás sem ártana a feladat ellátásához. Alapvető információkat tudunk a könyvek egy részéről, így például tudjuk, hogy 1546-ból származik a legrégebbi kötetünk, amely Philip Melanchtonnak a könyve. Ez egy fatáblás, díszes pergamen kötésű kiadvány, amely részkapcsokkal rendelkezik. Ez a leírás elérhető a könyvtár katalógusában, így ugye lényegében a legalapvetőbb információkat valóban tudhatjuk a kötetekről.
0: Hogyan tervezitek folytatni a munkát? Itt ugye mondtatok már egy-két gondolatot a sajtótájékoztatón, hogy talán egy új pályázat beadása megtörtént.
1: Igen, az idejében is a Nemzeti Kulturális Alap megfogalmazta ezt a pályázati lehetőséget, melyre beadtuk mi is a pályázatot, így reményeink szerint az elkövetkező időszakban további 4-5 könyvnek az állapota tud megszépülni. Jelenleg bírálat alatt van a pályázat, úgyhogy izgatottan várjuk az eredményt, illetve hogyha sikeres lesz a pályázat, akkor folytatjuk a tevékenységet Orsolyával.
2: A Civil Központok Országos Hálózata, az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt idén már 13. alkalommal szervezi meg közös véradási akcióját, a civil véradást. Békés vármegye több településén is lehet csatlakozni ehhez az életmentő eseményhez. Tóth Zoltánné, a Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei szervezetének önkéntese, ugyancsak a véradás fontosságára hívta fel a figyelmet.
0: Te magad a Magyar Vöröskeresztet képviselted itt a sajtótájékoztatón. Mire hívtátok fel a figyelmet?
3: Igen, a Magyar Vöröskereszt tevékenységére nyilván egyik legfontosabb tevékenységére hívtuk fel a figyelmet, itt ma a véradás szervezése, és arra, hogy ha összefogunk, mint itt is a következő hét, ugye a civil összefogás hete lesz, hogy mennyi embert el tudunk érni. Hiszen a Magyar Vöröskereszt is önkéntesekkel dolgozik, de ezt szeretjük mi is tágítani, hogy minél több emberhez jusson el ennek a fontossága, minél több embert érje. Ez nagyon jól bebizonyította az elmúlt 12 alkalom is, hiszen mindig minden egyes alkalomkor több embert sikerült elérni, és ebben bízunk a következő időszakban is, hogy tudjuk, hiszen azt szoktuk mondani, hogy egységben az erő, de az önkéntességben rejlik az idő. A civil információs központ is sok civilt ér el, de a Magyar Vöröskereszt is, így, hogyha az erőinket összpontosítjuk, akkor még hatásosabban, illetve még jobban tudjuk végezni a munkánkat, és még több véradót tudunk elérni, meg tudjuk, hiszen ők egy más civil szervezeteket fognak össze, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy eljusson mindenki ez, hogy a véradás milyen fontos napjainkban.
0: Mi is nem egy egyszer beszélgettünk az elmúlt években erről a témáról, de ha valaki mégis kimaradt volna ebből a körből, nem hallotta volna. Hogyan, miért adjunk vért? Miért fontos ez?
3: Hát sokszor, de sokszor nyilván el kell, hogy mondjuk, ugye a vér semmivel sem nem pótolható. Próbálkoztak ezt már, ugye mindenki hallott a hírportálokon, hogy kitalálni, de nem lehet pótolni. Ezt csak úgy tudják egyéb műtéteknél, baleseteknél pótolni beteg embertársainak, hogy eljön az a 18 évet betöltött, egészséges, 50 kilót elért önkéntes véradónk, és idejét és vérét nem kímélve adja beteg embertársainknak. Úgy gondolom, hogy ennél csodálatosabb tett nincsen, ennél nagyobb köszönet, mint nekik ezért, akik tényleg idejüket és vérüket, azt az nagyon sajátos, amit tényleg csak az övéké, odaadják másoknak úgy, hogy nem is tudják kinek. Ennél csodálatosabb dolog szerintem nincs a világon.

0: Most ugye önkéntesként vagy már tagja ennek a csapatnak. Nem tudom, hogy ettől függetlenül kérdezhetlek esetleg arról, van-e információd arról, hogy eddig hogyan sikerült ez az év a víradások szempontjából? Nem konkrét számokat, van-e információd erről?
1: Természetesen, ahogy említettem is, nap mint nap azon tevékenykedik a Magyar Vöröskereszt Békés Vármegyei szervezete is, illetve a vérellátó szolgálat és a partnerszervezetekkel közösen, hogy legyen. Ahogy említettem is, éves szinten mintegy közel 900 véradát szerveznek, hasonlóképpen, ahogy a tavalyi évben is, egy 600 fölötti időszakban járunk, de ez az, ami nem lehet soha megpihenni, szoktam volt mondani, december 31-én befejezzük, és január 2-án kezdjük újra a szervezést, hiszen a vérkészítmények nagyon rövid ideig jók, és hát ezt mindig újabb egyéneket, illetve önkéntes véradókat kell szerveznünk, de hál' Istennek Békés vármegyében jó egy társadalmított jó régen, és jó egy társadalmisított a véradás szervezés. Hosszú-hosszú évek munkáján sok kollégám, illetve rengeteg önkéntes segíti a munkánkat, és nagyon-nagyon régen. Hálás köszönet nekik is a már letett munkáért, és azoknak is, akik még eztán fogják segíteni a munkáját. Nagyon szívesen vesszük mindenki segítségét, aki a nemes cél érdekében tud tenni.
2: A Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szakmai vezetője, Hercegné Számel Anna Mária kitért arra, hogy egyéb területeken is nagyon szoros az együttműködés már több év a Vöröskereszttel.
0: Egy véradással egybekötött rendezvényre hívtátok fel a figyelmet. Mi ez pontosan? Mi lesz?
3: A sajtótájékoztatónknak a témája ugye a 13. civil véradás az egész országban, a civil központok, mind a 19 plusz a budapesti iroda, szeptember 22-től 26-áig megszervezi ezt a véradást, ahol civileket hívunk, várunk nagy szeretettel, hogy minél nagyobb számban tudjunk vért adni, vért gyűjteni.
0: Milyen hagyománya van már ennek a programnak?
3: Ez a 13. civil véradás mindig februárban és mindig szeptemberben tartjuk, tehát egy évben két alkalommal van, és ahogy említettem, az egész országban ugyanakkor ez egy ilyen kampány jellegű véradás.
0: Mit lehet olyan értelemben arról tudni, hogy bárki jöhet, kell-e regisztrálni, jelentkezni, bármi, milyen helyszíneken lesz ez esetleg?
3: Hirdetjük a helyszíneket is, a nagyobb városokat, például Gyulán is, Orosházán, Békéscsabán és ezen kívül kisebb településeken, 19 helyszínen lehet majd vért adni. Mi kiküldtük a településeken is, illetve a Vöröskereszt ez nekünk egy nagyon jó partnerünk, és ők is hirdetik a saját felületeiken, hogy mikor és hol lehet. Regisztrálni nem szükséges, csak tudni kell, el kell olvasni előtte, hogy minek kell megfelelni, hogy nehogy véletlenül kellemetlen helyzetbe kerüljön az, aki szeretne elmenni vért adni, de sajnos nem tud egyéb okok miatt.
0: Igen, ezt a sajtótájékoztatón is kiemeltétek, hogy a Vöröskereszttel mennyire szoros a kapcsolat. Más területeken hogyan, hol tudtok együtt dolgozni, ha tudtok?
3: Vöröskereszttel több helyszínen is tudunk, és több programban is, hiszen adománygyűjtésnél is nagyon jó partnerünk, tehát hogy akár oda-vissza, tehát hogyha mi gyűjtünk adományt, akkor a kiosztásban segítenek, vagy ha nekik van felesleges adományuk, akkor ugye mi az Egyensúly A Egyesület égisze alatt működünk, tehát nekünk is vannak klienseink, közel 200 kliensnek tudunk eljuttatni adományokat, hogyha felajánlják őket.
0: Köszönöm szépen!
3: Én is!
4: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor. Rajtól kellemes ébredezést, jó reggelt és boldog névnapot az Emileknek, illetve a családoknak. Köszöntsük őket ma mindenféleképpen, én pedig hozom a jó dalokat, ma is rádiózzunk együtt.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól, és hoztam mára is egy napindító tippet. Alkalmazzuk a mentális túlterheltség ellen a kiürítési technikát, vagyis a brain dump, mielőtt elkezdenénk a napi munkát, szálljunk 5 percet arról, hogy egy üres lapra gépjesen leírjuk az összes fejünkben kavargó elintézni való aggodalmat és mikrofeladatot. A kutatások szerint a gondolatok fizikai papírra vetése azonnal tehermentesíti a munkamemóriát, mivel az agy megnyugszik, hogy az adatok biztonságban vannak. Ezáltal pedig jelentősen megnő a fókuszáltság és csökken a napközbeni háttérszorongás. Ez egy jó technika lehet tényleg. Ez volt a mai napindító tippünk. Jó reggelt!
3: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója. I might never be knight in shining armor. I might never be the one you take home to mother.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallható a jobb.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Nézzük a mai nap szülötteit. 1908-ban ezen a napon született a brit író, a világ leghíresebb titkos ügynökét, James Bondot megalkotó Ian Fleming, illetve a mai napon ünnepli a születésnapját a Grammy-díjas ausztrál popénekes színésznő Kylie Minogue is 1968-as születésével. Ők voltak a mai nap szülöttei, most pedig vissza a zenékhez.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum közlekedési híreivel. Útépítés miatt lehet lassabb a közlekedés Csanád, Apáca és Kaszaper között. Békés Csabán a Kígyósi úton gázvezetéket építenek. Szabadkígyóson az Ókígyósi úton közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatja a Varga Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
4: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Az első óránk már a végéhez is ér, de még a következő órát is feltöltjük. Jó kedvel, energiával és hasznos tudnivalókkal rádiózzunk együtt a következő 60 percben is.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Komoly szigorítás jön a műszaki vizsgán, amelynek keretében a jövőben a valós üzemanyagfogyasztást és a széndioxid kibocsátást is kiolvashatják a 2021 után forgalomba helyezett gépjárművekből. Az Európai Unió szabályozási tervezete szerint a fedélzeti fogyasztásmérővel felszerelt személygépkocsik és kisteherautók valós adatait anonimizált formában továbbítják az Európai Bizottsághoz, hogy ellenőrizzék a gyártók által megadott katalógus értékek és a valóság közötti eltéréseket. A módosítás különösen a hibrid és az elektromos járműveket érinti, az ellenőrzési lista bővítése mellett pedig a jövőben a vezetőasszisztens rendszerek és a légzsákok működését is vizsgálni fogják a szakemberek. Az utasokat nem átverni kell, hanem tájékoztatni, közölte Vitézy Dávid közlekedési miniszter, aki újra elérhetővé tette a vonatok valós idejű mozdonykövető rendszerét, az EMIG-et. A MÁVA felületet még egy évvel ezelőtt a korábbi miniszter Lázár János döntése nyomán kapcsolta le, amit Vitézy a problémák eltitkolásaként értékelt, míg ő a nyitottság mellett foglalt állást a pünkösdi vasúti fennakadások után. A rendszer a korábbi túlterheléses támadások miatt egyelőre regisztráció után használható, de a tárcavezető már kérte a vasúttársaságot egy regisztráció nélkül működő megoldás kidolgozására, hangsúlyozva a teljes átláthatóság fontosságát. Már az idei negyedik negyedévben megkaphatják a nyugdíjasok a Széchenyi pihenőkártyát. Magyar Péter miniszter

0: kártyájára.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Körös Hírcentrum.
4: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Ma gomoly felhős napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északi-északkeleti szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információk támogatója a Duvet Kft.
2: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
3: A Körös Hírcentrum közlekedési híreit a Recki Zoltántól hallják. Útépítés miatt lehet lassabb a közlekedés Csanádapáca és Kaszaper között. Békés Csabán a Kígyósi úton gázvezetéket építenek, útszűkülettel lehet találkozni. Szabadkígyóson az Ókígyósi úton pedig közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a Duvet Kft.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
5: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsorszól. Ne feledkezzünk el a mai névnaposainkról, az Emileket és a családokat köszöntsük mindenféleképpen, nekik is szép napot és jó reggelt, ahogy mindenkinek, illetve jó utat, hogyha éppen még nehéz kilométerek állnak előttünk. Hozom a jó dalokat.

0: Rádió.
1: Társadalmi célú hirdetés.
0: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara három projektpartnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Vörös, jobbra. Fehér, jobbra. Rozé, naná, hogy jobbra. És te merre húzod?
4: Fenékig. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál, május 21 és 31 között.
5: Sötétben tapogatózol? Ne keresgélj tovább! Jó megválasztott világítással minden világossá válik. Vadvillamossági és lámpaszaküzlet, Békés Csaba, Bocskai 29.
6: Minden nap 15 és 19 óra között frissebb errel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
7: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
8: A Bora Kft. Június 1-én megnyitja legújabb belvárosi üzletét Békés Csabán, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hatalmas nyitási akciókkal és széles választékkal várjuk kedves vásárlóinkat. Bora Kft., ahol a minőség és a kedvező árak találkoznak.
0: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója Makó Város Önkormányzatának Városmarketing Irodája, az info.makó. Ne maradj otthon! Irány Makó! Várnak a programok!
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: A Békés Csabai Tabán Néptánc Egyesület 2026. május 30-án 14 és 18 órától tartja évvégi gála műsorát, melyben fellépnek a szervezet Békés Csabai csoportjai. Harmadik Békés Csabai utca zene fesztivál lesz május 28-a és 30-a között Békés Csabán 5 különböző helyszínen. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. A Munkács Mihály Múzeum időszaki kiállítása, milyen lények éltek itt a késő krétakorban. A kiállítás gyermeknapon, május 31-én vasárnap, ingyenesen látogatható 14 éves korig.
1: A programajánlót támogatta Makó Város Önkormányzatának Városmarketing Irodája, az info.makó. Ne maradj otthon! Irány Makó! Várnak a programok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. A Városházánk patinás, neoreneszáns stílusú épületéről hoztam érdekességeket, melynek homlokzatát a legendás Ibol Miklós tervezte az 1870-es években. Az épület díszterme nem csak a városvezetés központja, hanem a fantasztikus akusztikájának és lenyűgöző belső kialakításának köszönhetően a mai napig kiemelt kulturális események és hangversenyeknek adhat otthont. Ez volt a mai kis kitekintőnk a reggeli rohanásban, most pedig vissza a dalokhoz.
1: A tegnap és a ma kedvencei Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba rá.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Körös Hírcentrum.
1: Időjárás. Jó reggelt kívánok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Ma a gomoly felhős napos idő várható. Csapadék nem lesz, az északi-északkeleti szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentés támogatja az Aranyi Építőanyag Kft.
3: Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: I guess you moved on really easily.
1: A Technobizsamma kedvencei. Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba. Ez a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Az országos mentőszolgálat napokkal ezelőtt tájékoztatásul adta, hogy sikeresen lezárult annak az új mesterséges intelligenciával támogatott triás szoftvernek a tesztüzeme, amely mostantól országosan segíti a segélyhívások feldolgozását. A magyar mérnökök által optimalizált rendszer képes a bejelentő hangszíne, szóhasználata és a megadott tünetek alapján valós időben rangsorolni a vészhelyzetek súlyosságát, miközben másodpercre pontosan meghatározza a hívófél GPS koordinátáit. Ez a digitális fejlesztés a szakemberek szerint általánosan 15%-kal rövidítheti le a mentőautók indítás idejét, ami a kritikus, életveszélyes eseteknél sorsdöntő áttörést jelent a hazai sürgősségi betegellátásban. Ez volt a mai friss információnk a reggeli rohanás közben, most pedig vissza a dalokhoz ismételten.

0: Rádió. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
3: A látás az egyik legfontosabb érzékünk, mégis sokszor csak akkor figyelünk rá, amikor már romlást tapasztalunk. Pedig néhány egyszerű szokással sokat tehetünk azért, hogy megőrizzük szemünk egészségét hosszú távon. Az egyik legfontosabb lépés a rendszeres szemvizsgálat. Akkor is érdemes évente ellenőriztetni a látásunkat, hogyha nem hordunk szemüveget. Sok szembetegség, például a zöldhályok, hosszú ideig tünetmentes és csak szűrés során derül ki. A mindennapokban különös figyelmet kell fordítanunk a képernyők használatára. A hosszú megszakítás nélküli monitorozás könnyen szemszárassághoz, fejfájáshoz és homályos látáshoz vezethet. Érdemes követni a 20-20-20 szabályt. 20 percenként nézzünk el legalább 6 méterre, 20 másodpercre. Ez segít ellazítani a szemizmokat és csökkenti a terhelést. A megfelelő megvilágítás és a helyes testtartás szintén sokat számít. A táplálkozás is kulcs szerepet játszik a látás megőrzésében. Az A-vitamin, a lutein, a zeaxantin, valamint az omega-3 zsírsavak mind hozzájárulnak a szemegészségéhez. Ezeket megtaláljuk például a sárgarépában, a spenótban, a kelkáposztában, a tojás sárgájában és a tengeri halakban. Az antioxidánsok segítenek védeni a szemsejtjeit az öregedés és a környezeti hatások okozta károsodásoktól. Nem szabad megfeledkeznünk az UV-védelemről sem. A napsugárzás hosszú távon károsíthatja a szemlencsét és a retinát, ezért erős napfényben mindig viseljünk UV-szűrős napszemüveget. Ha pedig poros vagy veszélyes környezetben dolgozunk, használjunk védő szemüveget, hogy elkerüljük a sérülést.

0: kérdéseket. Összességében tehát a látás megőrzése nem bonyolult, rendszeres ellenőrzés, tudatos képernyő használat, megfelelő tápanyag bevitel és a szemvédelme a környezeti hatásoktól mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy hosszú időn át élesen lássuk a világot. Jó egészséget!
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Ez a Csaba.

függetlenségüket. 100 000 forintos iskola kezdési támogatás előkészítéséről döntött a kormány a legfrissebb magyar közlönyben megjelent határozatával. A pénzügyi, az oktatási és a gyermekügyi, valamint a szociális és családügyi tárcának június 15-ig kell kidolgoznia a program részleteit, a finanszírozási forrásokat,

0: pedig akár 12-20 utódot is világra hozhat. A támogató program révén közvetlenül több mint 7-8 ezer felesleges szaporulat megszületését sikerült megelőzni.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Ma gomoly felhős napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északi-északkeleti szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A tegnapi és a ma kedvencei.
5: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Csaba Rádió.

0: Csaba. Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
2: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
3: Hogy mi vár ránk május utolsó hétvégéjén? Lesz majd az a tululú, tudjátok, az a... az a szájjal füttyögő, 250 hazai kézműves, na és az utánozhatatlan vásári hangulat. Jön a Hidi Vásár, a Borfest zárásaképpen. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál.
4: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
5: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
6: Reklámot hallottak.
7: Szia! Nossa!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: A Körös Hírcentrum közlekedési híreit Aracki Zoltántól hallják. Útépítés miatt lehet lassabb a közlekedés Csanádapáca és Kaszaper között. Békés Csabán a Kígyósi úton gázvezetéket építenek, útszűkülettel lehet találkozni. Szabadkígyóson az Ókígyósi úton pedig közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: A Békés Csabai Tabán Néptánc Egyesület 2026. május 30-án 14 és 18 órától tartja évvégi gála műsorát, melyben fellépnek a szervezet Békés Csabai csoportjai. Harmadik Békés Csabai utcazene fesztivál lesz május 28-a és 30-a között Békés Csabán 5 különböző helyszínen. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. A Munkács Mihály Múzeum időszaki kiállítása, milyen lények éltek itt a késő krétakorban. A kiállítás gyermeknapon, május 31-én vasárnap, ingyenesen látogatható 14 éves korig.
0: A programajánlót támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Time.
1: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
2: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
1: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Soha rádió. Hallhatóan jobb.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
5: Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642-002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
7: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
8: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést az Expert támogatja. Technika, ami veled tart. Expert. Kapcsold be a napot. Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infoival. Jó napot kívánok! Gomoly felhős napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északi-északkeleti szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok körül alakul.
1: Hidegfront, melegfront, te maradj képben! Az időjárás jelentést az Expert támogatta. Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert. Expert. Készen állsz a napra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnapi és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrián vagyok. 2026. május 28-a csütörtök, délelőtt 10 óra van, lássuk miről is lesz ma szó. Gyermekprogramokról és lakáskoncepcióról is döntött a közgyűlés Békés Csabán. Iskolakerti nyílt napot rendeztek Békés Csabán. Verekedések, itt a sofőrök és lopások miatt intézkedtek a rendőrök Békés vármegyében. Veterán járművek és családi programok várták az érdeklődőket Békés Csabán. A május 21-i Békés Csabai közgyűlés legfontosabb témáit értékelte kedden Varga Tamás alpolgármester és Juhász István frakcióvezető. A tájékoztatón az ifjúságot érintő kérdésekről, valamint a város lakáskoncepciójáról is szó esett. Varga Tamás alpolgármester elmondta, hogy a közgyűlés nyilvános napirendi pontjai közül több is közvetlenül vagy közvetetten a fiatalokat érintette. A gyermekvédelmi kérdések mellett tárgyaltak az új Jamina óvoda megnyitásáról, valamint a közétkeztetés helyzetéről. Kiemelte, hogy fontos napirendi pont volt a gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló beszámoló, amelynek részeként a nyári napközis táborokról is döntöttek. Az önkormányzat önerőből 5 héten keresztül biztosít tábori ellátást és programokat két helyszínen, az Erzsébethelyi Általános Iskolában és a Lencsési Általános Iskolában. Az alpolgármester hangsúlyozta, hogy a program nagy segítséget jelent a családoknak, miközben a gyerekek számára élménydús kikapcsolódást kínál. Elmondta, a korábbi évek tapasztalatai alapján sok fiatal várja minden évben a tábort, ahol pedagógusok, szociális segítők, sport és kulturális szervezetek gondoskodnak a programokról. Varga Tamás hozzátette, a statisztikák szerint több mint 1000 gyermek vehet részt a nyári táborokban, hetente mintegy 200-250 fiatal kapcsolódik be a foglalkozásokban, és vannak olyanok is, akik az egész 5 hetet a táborban töltik. Juhász István frakcióvezető a város lakáskoncepciójáról beszélt, elmondta, hogy az önkormányzat kiemelten foglalkozik az önkormányzati lakások gazdálkodásával, kiutalásával és a bérleti jogviszonyok szabályozásával. Kiemelte, hogy a korábbi 5 éves időszak után új lakáskoncepció készült, amelyet a közgyűlés egyhangú döntéssel fogadott el. A frakcióvezető elmondta, hogy Békés Csaba jelenleg 504 önkormányzati lakással rendelkezik, amelyek közül egyharmadát szociális alapon lehet igénybe venni. Hozzátette, fontos cél, hogy a lakásállomány megfelelő állapotban álljon a bérlők rendelkezésére, valamint az is, hogy minél kevesebb önkormányzati lakás maradjon hosszabb ideig üresen. Mentoriskola kerti nyílt napnak adott otthont kedden a Békés Csabai Erzsébethelyi Általános Iskola a Madách utcai intézményegységben. Az eseményt az Országos Iskola Kert Fejlesztési Program keretében rendezték meg, ahol pedagógusok ismerkedhettek meg az iskola jó gyakorlataival és tapasztalataival. Az intézmény igazgatója Petri Hajnalka köszöntőiben arról beszélt, hogy az iskola kert számukra jóval több egy gondozott zöld területnél. Mint fogalmazott, az egy élő tanulás és közösségi tér, ahol a gyerekek nem csak növényeket nevelnek, hanem türelmet, felelősségvállalást, együttműködést és környezettudatos szemléletet is tanulnak. Hangsúlyozta, a különösen büszkék arra, hogy az iskola Madách utcai fűszerkertje 2024-ben elnyerte az Országos Mentoriskola Kert címet. A pályázatnak köszönhetően 1 millió forint értékben vásárolhattak eszközöket, amelyek segítik a kert fejlesztését és a programok megvalósítását. Az igazgató hozzátette, a mentor program részeként vállalták, hogy évente több bemutató alkalmat is szerveznek. Kiemelte, hisznek abban, hogy a jó gyakorlatokat érdemes megosztani egymással, és öröm számukra, hogy az iskola tapasztalatai az iskola kertért alapítvány szakmai anyagaiban is megjelentek. A nyílt nap célja az volt, hogy a résztvevő pedagógusok tapasztalatot cseréljenek és inspirációt gyűjtsenek egymástól. A program során bemutatták az iskola 2022 óta működő Paradicsom projektjét Lehockiné Megyik Erika vezetésével, majd Kovásné Szatyin Ildikó az iskola kert vezetője tartott szakmai előadást. A résztvevők végül közösen bejárták a Madách utcai fűszerkertet, ahol az ott termesztett növényekből készült ételeket és finomságokat is megkóstolhatták.

0: több erőszakos cselekményhez, ittas vezetéshez és vagyon elleni bűncselekményhez is riasztották a rendőröket Békés vármegyében május 21-e és 25-e között. Gyulán május 21-én éjszaka egy lakóházban loptak el egy mobiltelefont, az elkövető a hátsó ajtót benyomva jutott be az ingatlanba. A rendőrök a bejelentést követően rövid időn belül elfogtak egy 35 éves nőt, akivel szemben lopásvétség miatt indult eljárás. Orosházán május 22-én este két férfi keveredett konfliktusba egy mozgóautóban. Az ittas utas bántalmazta a sofőrt, aki egy közeli benzinkútnál megállt. A vita ott tovább fajult, és a felek kölcsönösen bántalmazták egymást. A verekedésben mindketten súlyos, csonttöréssel járó sérüléseket szenvedtek. Az orosházi rendőrkapitányság súlyos testi sértés gyanúja miatt indított eljárást, emellett vizsgálják a közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény lehetőségét is. Kunágotán ugyancsak május 22-én ellenőriztek a rendőrök egy autóst a Mátyás utcában. Az alkoholszonda pozitív eredményt mutatott, és kiderült, hogy a férfit korábbi ittas vezetései miatt 2028 februárjáig eltiltották a járművezetéstől. A sofőrt őrizetbe vették, ellene ittas járművezetés és eltiltás hatály alatti vezetés miatt indult büntetőeljárás. Békésen május 22-én este két férfi korábbi sérelmek miatt verekedett össze a Pusztaszeri utcában. Az egyik résztvevő megsérült, az ügyben garázdaság miatt indult eljárás. Gyulán május 24-én hajnalban az Esperantó téren két-három fős társaság keveredett szóváltásba, majd tömegverekedés alakult ki. Többen könnyebb sérüléseket szenvedtek. A rendőrök mind a hat fiatalt előállították, ellenük garázdaságbüntet gyanúja miatt folyik eljárás. Békés Csabán május 25-én este két ittas férfi verekedett az Andrássy úton. A dulakodás során egyikük nekilöktetását egy üzlet kirakatának, amely betört. A meglökött férfi megsérült, az ügyben garázdaság miatt indult büntetőeljárás. A rendőrség egy jármű önkényes elvételével kapcsolatos ügyben is intézkedett. Május 23-án hajnalban egy férfi engedély nélkül vitte el édesanyja élettársának autóját. A rendőrök sarkadon állították meg a járművet. A sofőr viselkedése miatt kábítószer gyors tesztet alkalmaztak, amely pozitív eredményt mutatott. A férfi ellen jármű önkényes elvétele és kábítószer birtoklása miatt is eljárás indult. Régi autók és motorok lepték el pünköst hétfőn a Csabai rendezvénypajta területét, ahol idén is nagy érdeklődés mellett rendezték meg a veterán jármű találkozót. Az oldtimer különlegességek mellett családi programokkal, kézműves foglalkozásokkal és vásárról is készültek a szervezők. A rendezvény több éves hagyományra tekint vissza, a Békés Csabai Ipartestület veterán motoros klubja minden évben március 15-én és pünköstkor szervez találkozót a régi járművek szerelmeseinek. A klub alapítója és működtetője Diószegi Gyula elmondta, hogy a szervezési feladatok nagy részét már a veje vett át, az unokája pedig szintén érdeklődik a veterán járművek iránt, így a családban is tovább él a hagyomány. Hozzátette, örömteli volt látni, hogy ismét sokan látogattak ki a rendezvényre, amely minden korosztály számára tartogatott érdekességeket. Mint mondta, az idősebb generáció számára nosztalgikus élményt jelentenek ezek a járművek, a középkorúak számára különleges látványosság, a fiatalok pedig sok esetben most találkoznak először ilyen régi autókkal és motorokkal. Véleménye szerint a program igazi családi eseményé vált az évek során. A találkozó mintegy 50-100 veterán autót és motort lehetett megtekinteni. A veterán járművek mellett kézműves és termelői vásár, kis autóbörze, valamint ugrálóvárak is várták a családokat a rendezvényen. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
2: Hogy mi vár ránk május utolsó hétvégéjén? Lesz majd az a tululú, tudjátok, az a... Az a szájjal füttyögő, 250 hazai kézműves, na és az utánozhatatlan vásári hangulat. Jön a Hídi Vásár, a Borfest zárásaképpen. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál.
3: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbild.
1: A Bora Kft. Június 1-én megnyitja legújabb belvárosi üzletét Békéscsabán, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hatalmas nyitási akciókkal és széles választékkal várjuk kedves vásárlóinkat. Bora Kft., ahol a minőség és a kedvező árak találkoznak.
4: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békéscsabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
5: Reklámot hallottak.

0: műsoros lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: vagy önmagukban már nem elegek?
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallható a jobb.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Már az idei negyedik negyedében megkaphatják a nyugdíjasok a Széchenyi pihenőkártyát. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, hogy a tervek szerint a 250 ezer

pedig ez az arány a 23%-ot is eléri. Az adatokból az is látszik, hogy 5 év alatt meghatszorozódott a segélyvonalat önsértés miatt felkereső fiatalok száma, miközben az országban

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Kombányt, traktort ugyan nem árulunk, de az aksit, szűrőt, kenőanyagot megtalálja nálunk. Csapágyra, hajtástechnikai elemekre lenne szüksége, vagy éppen autóápolási termékeket keresne. Jöjjön a Duvetbe! Duvet Kft. Kis és nagy kereskedelem. Békés Csaba, Lipták András utca 7.
1: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
2: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
3: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
0: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig indul a kívánság műsor. Ma is hozom az üzeneteket a Csaba Rádió Facebook oldaláról. Rádiózzunk együtt a következő 260 percben.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádiójában itt a kívánság műsor és egy üzenet a Csaba Rádió Facebook oldaláról. Sziasztok! Szeretném felköszönteni rajtatok keresztül Gálandi barátnőmet. Nagyon boldog születésnapot kívánok neki, nem csak én, Anna, hanem a kollégák is, Tamara, Marcell és Attila. Aláírással érkezett még pluszban az üzenet. Boldog születésnapot kívánunk!

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a kívánság műsor szól. Ne feledkezzünk meg a mai névnaposokról sem, az Emilek, illetve a Csanádok, akiket illő köszönteni. Ezzel a gondolattal a kívánság műsor pedig a végéhez ért, de a folytatásban is itt vagyok még sok jó zenével.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Egy kis érdekesség, a mai napon 1896-ban Kaposváron 36 Celsius fokot lehetett mérni, viszont a következő órában is hozom a jó zenéket, amik felforrósítják a hangulatot.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a délutáni zenés információs magazin műsor. A legnagyobb élő szervezet a Földön nem egy állat, hanem egy valami más. Nem sokára hozom a pontos részleteket, rádiózunk együtt.

0: rádiója.
1: Csaba Rádió.
0: Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Bora Kft. Június 1-én megnyitja legújabb belvárosi üzletét Békés Csabán, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hatalmas nyitási akciókkal és széles választékkal várjuk kedves vásárlóinkat. Bora Kft., ahol a minőség és a kedvező árak találkoznak.
1: Reklámot hallottak.

0: Break my heart.
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zene és információs magazin műsor. Képzelje, Oregon államban található a világ legnagyobb gombatelepe, a mézgomba, amely egy több mint 2400 éves organizmus, tehát a legnagyobb élő szervezet a Földön, nem is egy állat. A Föld alatt húzódó micélium hálózata 9 négyzetkilométeren terül el, bár a kívülről csak kisebb gombafejek láthatók, a Föld alatt egyetlen genetikai egységet alkotó dolog, gyakorlatilag ez a természet egyik legcsendesebb óriása.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsorszól. Ennek értünk a végéhez. Köszönöm szépen, hogy együtt rádiózhatunk ma is az elmúlt két órában. További szép napot kívánok!

0: és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba 88.9, én Debreceni Ilona vagyok, szeretettel köszöntök mindenkit. Ma május 28-án ünnepeljük a hamburgert. A kalendárium pedig a mai napnál megemlíti az utolsó vacsorát és egy napfogyatkozást is, amiből nem fogyunk ki, azok a kedvencek és a programok. Hozzuk is őket szépen egymás után, teljen kellemesen a délután a Csabával.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
0: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
3: Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
4: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
5: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba 88.9. május 28-a van, a Csanádok és Emilek névnapja. A kalendárium pedig azt mutatja, hogy ezen a napon Krisztus előtt 585-ben napfogyatkozás volt. Kis-Ázsiában emiatt szakadt félbe az akkor már 5 éve tartó háborúskodás. Érdekesség a napfogyatkozásról, hogy ezt az égi jelenséget már 3-4 ezer évvel ezelőtt is lejegyezték őseink, de nem mindegy, hogy hogy gondolnak rá. Egyes leírások baljós jelnek tekintették a napfogyatkozást. Csak rosszat hozhat, hogyha nap közepén úgymond lemegy a nap. Míg az egyik kínai feljegyzés épp a másik oldalról világítja meg, az ő poharuk félig tele. Ez a nap csak szerencsés lehet, hiszen kétszer kell fel a nap. És most vissza a kedvencekhez. Velük könnyebben megy a munka.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
2: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
1: Mégis megyek kedvenc rádió.

0: műsoros lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Május utolsó csütörtök délutánján ez a Csaba 88.9-en, ahol érdemes szót ejteni a hétvégi programokról, hiszen ezen a hétvégén, május utolsó vasárnapján ünnepeljük a gyermeknapot. Gyermeknapi programmal is érkezem, no meg a ténnyel, ma ünnepeljük a hamburgert. Ugyancsak a mai napnál találjuk Leonardo da Vinci egyik leghíresebb festményét, az utolsó vacsorát. Nem, nincs közel a hamburgerhez, nekünk viszont nagyon is sok közünk van a zenéhez, a kedvencekből válogattunk ma délután is. Velük kívánok kellemes kikapcsolódást!

0: kedvenc rádiója. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
2: Józsi, hova viszed a talicskát?
3: Hát a Hídivásárra. Azt mondta a rádió, hogy 250 kőműves lesz ott. Megyek én is.
2: Nem kőműves, kézműves.
3: Ja, úgy is jó. Újra itt a Hídivásár. Május 30-31. Szegeden a legjobb. Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál.
4: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbild. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Reklámot hallottak.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Stegmat és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Kellemes kikapcsolódást mindenkinek, ez a Csaba 88.9-en. Van egy kérdésem, ki tudja, milyen világnapot ünneplünk ma? Ma van a hamburger napja. Az oldal, ahol ezt találtam, a következőt írja. Május 28-án lezárjuk a burger hónapot, és elindítjuk a nyári grill szezont. A világ legnagyobb hamburgerét pedig állítólag Minnesotában készítették. Annak súlya átlépte a 900 kg-ot. Most a hamburgerek közül vissza a zenék közé. A kedvencekkel folytatjuk.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: A legjobb válogatásban a Csabán szólnak a dalok, a kedvencek között pedig egy program. Május 30-án szombaton a Kicsiké a terep Békésen a Gödörben, hiszen ott rendezik a Városi Gyereknapot. Egy nap, ami csak a játékról, a táncról és a felhőtlen szórakozásról szól. A békési Gödörbe minden gyerkőcöt, szülőt és nagyszülőt is várnak egy fergeteges délutánra, ahol délután 4-kor lépnek fel a helyi kis csoportok. 5 órakor érkeznek meg az óriási mesefigurák, Bing, Nyuszi, Hófehérke és Stitch. A Belencéres Néptánc Együttes Táncháza este 6-tól várja az érdeklődőket. Közben folyamatosan megy a Mini Vidám Park, a Dottó kisvonat, és mindenkit vár a kirakodó vásár. A május 30-ai programmal kapcsolatban bővebb információt a békésikultúra.hu weboldalon találunk.

0: rádióban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Kellemes kikapcsolódás, nagyon szép délutánt mindenkinek. Ez a Csaba 88.9. május 28-án. Isten éltessen mindenkit, aki ünnepel. A névnaptárban az Emil és a Csanád neveket találjuk. Az Emil latin eredetű jelentése vetélkedő, míg a Csanád magyar eredetű jelentése csóka. Isten éltessen minden Emilt és Csanádot, és nagy-nagy szeretettel köszöntjük mindazokat, akik május 28-án születtek. Egy közmondás szerint a mosoly, amelyet küldesz, visszatér hozzád. Azt kívánom minden ünnepeltnek, hogy mosolyogjanak, és ez a mosoly visszaszálljon. Derűs szép napot!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Összesen 943 nem alanyi jogon járó diplomata és szolgálati útlevél visszavonását javasolja Orbán Anita külügyminiszter. A tárca vezető 1320

nyilatkozatában azt közölte, hogy 4 év alatt minimum 1 évnyi parlamenti kiadást fognak megspórolni, és felülvizsgálják az indokolatlanul kiadott diplomata útleveleket is. A miniszterelnök kiemelte, hogy nem csak a kormányfői tisztségnél, hanem más választott posztoknál is 8 éves időkorlátozást akarnak bevezetni. Egy egykori élsportoló vezette azt a számlagyárat, amelyre országos akcióban 27 helyszínen egyszerre csaptak le a Nemzeti Adó és Vámhivatal nyomozói. A hierarchikusan működő szervezet tagjai a gyanú szerint 1 milliárd forintnyi áfa befizetését játszották ki fiktív számlákkal, miközben az elcsalt összegekről a törvényes könyveléssel párhuzamosan precíz nyilvántartást vezettek. A hatóságok az eljárás során 19

Kellemes kikapcsolódást, ez a Csaba a 88.9-en. A mai napnál a kalendáriumban ott szerepel Leonardo da Vinci neve, pontosabban egyik alkotása az Utolsó vacsora. Hogy pontosan miért és hogy milyen érdekességeket tartogat és rejteget, ezekre is fény derül, és mindeközben persze hozzuk a legjobb zenéket. Szép délutánt, jó munkát kívánok a Csabával!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó napot kívánok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Holnap derült vagy gyengén fátyol felhős, napos, száraz idő várható. Hajnalban 9, míg holnap délután 25 fokra számíthatunk.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A tegnapi és a ma kedvencei.
5: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A galapagoszi óriás teknősök híresen lassú állatok. 17-szer lassabbak egy sétáló embernél.
2: Te nem vagy teknős, vagyis ha időben elindulsz, akkor még ide érsz a Borfestre. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál, május 21-31. Szegediborfesztivál.hu.
3: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
4: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
5: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
6: A Bora Kft. Június 1-én megnyitja legújabb belvárosi üzletét Békés Csabán, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hatalmas nyitási akciókkal és széles választékkal várjuk kedves vásárlóinkat. Bora Kft., ahol a minőség és a kedvező árak találkoznak.
7: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Hát ennek is a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak, a kedvencek között pedig a cseresznye kap most főszerepet, hiszen annak van szezonja. Készítsünk cseresznye ragút, mindenféle hús, például kacsamell mellé. Egy evőkanálnyi zsíradékon cukrot karamellizálunk, magozott cseresznyét dobunk rá, felöntjük balzsamecettel, fahéjjal és csillagánizzsal ízesítjük, 5-6 percig főzzük, ez alatt a cseresznye összeesik, a szaft sűrű szirupos mártássá válik, a cseresznye ragut édesburgonyával, frissen sült húsok mellé tálaljuk. Érdemes kipróbálni.

0: legnagyobb és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Szép napot mindenkinek, ez a Csaba 88.9-en, május 28-án. Nézzünk bele a kalendáriumba. 1999-ben ezen a napon újra megtekinthetővé vált Leonardo da Vinci mesterműve, az Utolsó vacsora. 21 évig restaurálták. Aki rákeres a mesterműre, számtalan érdekességet talál vele kapcsolatban. Például azt, hogy Júdást egy valódi bűnöző után mintázta meg Leonardo. Júdás a képen balról a negyedik alak. Őt Leonardo a milánói börtön egyik elítéltje alapján mintázta meg. Nem kérdés, számtalan titkot tartogat még ez a festmény, de ezekre a titkokra nem most derül majd fény, most térjünk vissza a kedvencek közé, mert ott jó nekünk.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

a helyzet kezelésére. A porzás csökkentése érdekében a miniszter az önkormányzatok szerepvállalását is sürgeti, mivel egyedül Szombathelyen több mint 100 000 tonna szennyezett követ kell felszedni, elszállítani és biztonságosan letárolni. A Mi Hazánk mozgalom azt kezdeményezi, hogy a férfiak is nyugdíjba vonulhassanak 40 év munkaviszony után,

A javaslatra reagálva Magyar Péter azt mondta, hogy mindenben egyetért az indítvánnyal, és szerinte alkotmányellenes, hogy jelenleg csak a nők élhetnek ezzel a lehetőséggel. Hozzátette, a kormány a költségvetési helyzet felmérése után dönthet a bevezetés időpontjáról. A legjobb kóborállat

0: sikere zárása kapcsán. Serez Zoltán kiemelte, hogy az ivartalanítás a leghatékonyabb és leghumánusabb módja a gazdátlan állatok számának csökkentésére, hiszen egyetlen nőstény kutya évente 8-10 kölyköt, egy nőstény macska pedig akár 12-20 utódot is világra hozhat. A támogató program révén közvetlenül több mint 7-8 ezer felesleges szaporulat megszületését sikerült megelőzni.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: vagyok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A közlekedési információkat támogatja a kuldoktor.hu. Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol,
3: bármikor. Körös Hírcentrum.
1: Közlekedési információ.
4: Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum közlekedési híreivel. Útépítés miatt lehet lassabb a közlekedés Csanád, Apáca és Kaszaper között. Békés Csabán a Kígyósi úton gázvezetéket építenek. Szabad Kígyóson az Ókígyósi úton közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
2: A közlekedési információkat támogatta a kuldoktor.hu.
5: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
6: Ez a Csaba.

0: Rádió. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Józsi, hova viszed a talicskát?
3: Hát a Hidi Vásárra. Azt mondta a rádió, hogy 250 kőműves lesz ott. Megyek én is.
2: Nem kőműves, kézműves.
3: Ja, úgy is jó. Újra itt a Hidi Vásár. Május 30-31. Szegeden a legjobb. Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál.
1: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
4: Látom, üres a poharad. Kérsz még egyet?
3: Dehogy kérek, hát mit kezdjek két üres pohárral?
4: Hát meg kell tölteni. A te poharad mennyit bír?
1: Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál. Május 21 és 31 között.
5: Reklámot hallottak.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Május 28-a csütörtök van. A mai napon a Csanádok és az Emilek ünneplik névnapjukat. A Csanád férfi név az ismeretlen eredetű régi magyar Csana személynévből származik, D kicsinyítő képzővel. Az Emil férfi név a latin Amilius nemzetségnévből ered, jelentése versengő, igyekvő. Női párja Emilia. Boldog névnapot kívánunk nekik. Hölgyeim és uraim, a folytatásban érkeznek a legjobb slágerek. Kellemes napot és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, május 28-a csütörtök van. A mai napon ünnepli 58. születésnapját Kylie Minogue, kétszeres Grammy és négyszeres Brit Awards díjas, ausztrál énekesnő, dalszerző és színésznő, akit a világon legtöbbször a pop hercegnője vagy a pop istennője becenévvel illetnek. Világszerte több mint 80 millió eladott lemezzel ő minden idők legsikeresebb ausztrál női előadója, karrierje az 1980-as évek közepén indult a Neighbours című ausztrál szappanoperával, majd popzenei ikonként folytatódott olyan generációkon átívelő slágerekkel, mint a The Locomotion, a Can't Get You Out of My Head, vagy a közelmúlt béli világsláger, a Padam Padam. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. A folytatásban pedig érkeznek a legjobb slágerek. Kellemes csütörtököt és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

0: 9 rádiója.
1: Csaba Rádió.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Május 28-a csütörtök van, 4 évvel ezelőtt hunyt el Haumann Péter, a magyar színjátszás egyik legmeghatározóbb sokoldalú alakja, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas magyar színművész, rendező, valamint a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. Zseniális karakterformáló képességéről, egyedi orgánumáról és felejthetetlen komikus, illetve drámai alakításairól ismert. Tisztelettel emlékezünk rá.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Május 28-a csütörtök van, a mai napon ünnepli 68. születésnapját Fehér Anna, Jászai Mari díjas magyar színművész nő, érdemes művész, aki leginkább a legendás Szomszédok című teleregény almájaként vált országosan ismerté. A Színház és Filmművészeti Főiskolán 1981-ben szerzett diplomát, diplomázása után rövid ideig Szolnokon játszott, majd 1982-ben a József Attila Színház társulatának tagja lett, ahol azóta is játszik. 1987 és 1999 között alakította Almát, a kultikus sorozat egyik központi karakterét, számos külföldi filmben és sorozatban kölcsönözte a hangját ismert színésznőknek. Isten éltesse őt születésnapi alkalmából, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják, köszöntöm Önöket, Géczi Adrián vagyok. 2026. május 28-a csütörtök, délelőtt 10 óra van, lássuk miről is lesz ma szó. Gyermekprogramokról és lakáskoncepcióról is döntött a közgyűlés Békés Csabán. Iskolakerti nyílt napot rendeztek Békés Csabán. Verekedések, itt a sofőrök és lopások miatt intézkedtek a rendőrök Békés vármegyében. Veterán járművek és családi programok várták az érdeklődőket Békés Csabán. A május 21-i Békés Csabai közgyűlés legfontosabb témáit értékelte kedden Varga Tamás alpolgármester és Juhász István frakcióvezető. A tájékoztatón az ifjúságot érintő kérdésekről, valamint a város lakáskoncepciójáról is szó esett. Varga Tamás alpolgármester elmondta, hogy a közgyűlés nyilvános napirendi pontjai közül több is közvetlenül vagy közvetetten a fiatalokat érintette. A gyermekvédelmi kérdések mellett tárgyaltak az új Jaminai óvoda megnyitásáról, valamint a közétkeztetés helyzetéről is. Kiemelte, hogy fontos napirendi pont volt a gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló beszámoló, amelynek részeként a nyári napközis táborokról is döntöttek. Az önkormányzat önerőből 5 héten keresztül biztosít tábori ellátást és programokat két helyszínen, az Erzsébethelyi Általános Iskolában és a Lencsési Általános Iskolában. Az alpolgármester hangsúlyozta, hogy a program nagy segítséget jelent a családoknak, miközben a gyerekek számára élménydús kikapcsolódást kínál. Elmondta, a korábbi évek tapasztalatai alapján sok fiatal várja minden évben a tábort, ahol pedagógusok, szociális segítők, sport és kulturális szervezetek gondoskodnak a programokról. Varga Tamás hozzátette, a statisztikák szerint több mint 1000 gyermek vehet részt a nyári táborokban, hetente mintegy 200-250 fiatal kapcsolódik be a foglalkozásokban, és vannak olyanok is, akik az egész 5 hetet a táborban töltik. Juhász István frakcióvezető a város lakáskoncepciójáról beszélt. Elmondta, hogy az önkormányzat kiemelten foglalkozik az önkormányzati lakások gazdálkodásával, kiutalásával és a bérleti jogviszonyok szabályozásával. Kiemelte, hogy a korábbi 5 éves időszak után új lakáskoncepció készült, amelyet a közgyűlés egyhangú döntéssel fogadott el. A frakcióvezető elmondta, hogy Békés Csaba jelenleg 504 önkormányzati lakással rendelkezik, amelyek közül egyharmadát szociális alapon lehet igénybe venni. Hozzátette, fontos cél, hogy a lakásállomány megfelelő állapotban álljon a bérlők rendelkezésére, valamint az is, hogy minél kevesebb önkormányzati lakás maradjon hosszabb ideig üresen. Mentoriskola kerti nyílt napnak adott otthont kedden a Békés Csabai Erzsébethelyi Általános Iskola a Madách utcai intézményegységben. Az eseményt az Országos Iskola Kert Fejlesztési Program keretében rendezték meg, ahol pedagógusok ismerkedhettek meg az iskola jó gyakorlataival és tapasztalataival. Az intézmény igazgatója Petri Hajnalka köszöntőiben arról beszélt, hogy az iskola kert számukra jóval többet gondozott zöld területnél. Mint fogalmazott, az egy élő tanulás és közösségi tér, ahol a gyerekek nem csak növényeket nevelnek, hanem türelmet, felelősségvállalást, együttműködést és környezettudatos szemléletet is tanulnak. Hangsúlyozta, különösen büszkék arra, hogy az iskola Madách utcai fűszerkertje 2024-ben elnyerte az Országos Mentoriskola Kert címet. A pályázatnak köszönhetően 1 millió forint értékben vásárolhattak eszközöket, amelyek segítik a kert fejlesztését és a programok megvalósítását. Az igazgató hozzátette, a mentor program részeként vállalták, hogy évente több bemutató alkalmat is szerveznek. Kiemelte, hisznek abban, hogy a jó gyakorlatokat érdemes megosztani egymással, és öröm számukra, hogy az iskola tapasztalatai az iskola kertért alapítvány szakmai anyagaiban is megjelentek. A nyílt nap célja az volt, hogy a résztvevő pedagógusok tapasztalatot cseréljenek és inspirációt gyűjtsenek egymástól. A program során bemutatták az iskola 2022 óta működő Paradicsom projektjét, Lehockiné Megyik Erika vezetésével, majd Kovács Szatyin Ildikó, az iskola kert vezetője tartott szakmai előadást. A résztvevők végül közösen bejárták a Madách utcai fűszerkertet, ahol az ott termesztett növényekből készült ételeket és finomságokat is megkóstolhatták.

0: több erőszakos cselekményhez, ittas vezetéshez és vagyonelleni bűncselekményhez is riasztották a rendőröket Békés vármegyében május 21-e és 25-e között. Gyulán május 21-én éjszaka egy lakóházból loptak el egy mobiltelefont, az elkövető a hátsó ajtót benyomva jutott be az ingatlanba. A rendőrök a bejelentést követően rövid időn belül elfogtak egy 35 éves nőt, akivel szemben lopásvédség miatt indult eljárás. Orosházán május 22-én este két férfi keveredett konfliktusba egy mozgóautóban. Az ittas utas bántalmazta a sofőrt, aki egy közeli benzinkútnál megállt. A vita ott tovább fajult, és a felek kölcsönösen bántalmazták egymást. A verekedésben mindketten súlyos, csonttöréssel járó sérüléseket szenvedtek. Az orosházi rendőrkapitányság súlyos testi sértés gyanúja miatt indított eljárást, emellett vizsgálják a közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény lehetőségét is. Kunágotán ugyancsak május 22-én ellenőriztek a rendőrök egy autóst a Mátyás utcában. Az alkohol szonda pozitív eredményt mutatott, és kiderült, hogy a férfit korábbi ittas vezetései miatt 2028 februárjáig eltiltották a járművezetéstől. A sofőrt őrizetbe vették, ellene ittas járművezetés és eltiltás hatály alatti vezetés miatt indult büntetőeljárás. Békésen május 22-én este két férfi korábbi sérelmek miatt verekedett össze a Pusztaszeri utcában. Az egyik résztvevő megsérült, az ügyben garázdaság miatt indult eljárás. Gyulán május 24-én hajnalban az Esperantó téren két-három fős társaság keveredett szóváltásba, majd tömegverekedés alakult ki. Többen könnyebb sérüléseket szenvedtek. A rendőrök mind a hat fiatalt előállították, ellenük garázdaság büntet gyanúja miatt folyik eljárás. Békés Csabán május 25-én este két ittas férfi verekedett az Andrássy úton. A dulakodás során egyikük nekilökte társát egy üzlet kirakatának, amely betört. A meglökött férfi megsérült, az ügyben garázdaság miatt indult büntetőeljárás. A rendőrség egy jármű önkényes elvételével kapcsolatos ügyben is intézkedett. Május 23-án hajnalban egy férfi engedély nélkül vitte el édesanyja élettársának autóját. A rendőrök sarkadon állították meg a járművet. A sofőr viselkedése miatt kábítószer gyors tesztet alkalmaztak, amely pozitív eredményt mutatott. A férfi ellen jármű önkényes elvétele és kábítószer birtoklása miatt is eljárás indult. Régi autók és motorok lepték el pünköst hétfőn a Csabai rendezvény Pajta területét, ahol idén is nagy érdeklődés mellett rendezték meg a veterán jármű találkozót. Az oldtimer különlegességek mellett családi programokkal, kézműves foglalkozásokkal és vásárról is készültek a szervezők. A rendezvény több éves hagyományra tekint vissza, a Békés Csabai Ipartestület veterán motoros klubja minden évben március 15-én és pünköstkor szervez találkozót a régi járművek szerelmeseinek. A klub alapítója és működtetője, Diószegi Gyula elmondta, hogy a szervezési feladatok nagy részét már a veje vett át, az unokája pedig szintén érdeklődik a veterán járművek iránt, így a családban is tovább él a hagyomány. Hozzátette, örömteli volt látni, hogy ismét sokan látogattak ki a rendezvényre, amely minden korosztály számára tartogatott érdekességeket. Mint mondta, az idősebb generáció számára nosztalgikus élményt jelentenek ezek a járművek, a középkorúak számára különleges látványosság. A fiatalok pedig sok esetben most találkoznak először ilyen régi autókkal és motorokkal. Véleménye szerint a program igazi családi eseményé vált az évek során. A találkozó mintegy 50-100 veterán autót és motort lehetett megtekinteni. A veterán járművek mellett kézműves és termelői vásár, kis autóbőrze, valamint ugrálóvárak is várták a családokat a rendezvényen. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Ez a Csaba.

0: Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, május 28-a csütörtök van. 118 évvel ezelőtt született Ian Fleming, angol író, ő James Bond megalkotója. Vagyonos angol családba született, a tengerészet kémelhárításánál dolgozott, Godfrey admirális, a felettese ihlette Bond főnökének, M-nek a karakterét. Godfrey admirálisnak köszönhető Bond egyik legjelentősebb ismertető jegye, a vodka martini rázva nem keverve, hiszen az admirális csak így itta. Ian Fleming ugyanolyan nőfaló volt az életben, mint az általa megformált hős, James Bond, a második világháborúban kémként dolgozott, a háború után ismét újságírónak szegődött, élete szerelme Anne Charteris, aki egy gazdagabb lordot választott férjéül, de végül 1952-ben összeházasodtak. Felesége bátorítására látott neki az írásnak, a Casino Royale című könyv lett a titkos ügynök James Bond első története. Nevét egy könyvcímlapon szereplő ornitológusról kapta, akivel az író öregkorában személyesen is találkozott. A regényt jamaikai birtokán írta, amelynek neve Golden Eye, milyen véletlen. A 14 részes könyvsorozatnak az utolsó része az aranypisztolyos férfi volt, amelyet az író már nem tudott befejezni. Hölgyeim és uraim, a folytatásban pedig érkeznek a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes csütörtököt kívánok mindenkinek!

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Hello mindenkinek, jó rádiózást és kellemes estét velünk. Ez a Csaba Rádió. Én Hászalai Balázs vagyok. A következő órákra én biztosítom a kellemes időtöltést, a jobbnál jobb dalokat. Már indítom is az elsőt. Tartsatok velem.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: És a ma kedvencei. Csaba Rádió.
2: Monumentális koncerttel tért vissza a színpadra a No Doubt. A zenekar a Las Vegas-i Sphere Arena-ban indította el a különleges sorozatát. Gwen Stefani és társai majdnem másfél évtized után vállaltak újra hosszabb közös fellépéseket. Egészen a nyár közepéig többször is láthatóak lesznek elejében. A show végigvezeti a rajongókat a No Doubt legnagyobb korszakain, a 90-es évek punkos energiájától egészen a világhírű popslágerekig. Különösen nagy ováció fogadta a ritkán játszott dalokat. A látványvilág is elképesztő volt, a legemlékezetesebb pillanatokban pedig puha narancsok hullottak le a mennyezetről a közönség fölé. Ilyen és ehhez hasonló további látványos és izgalmas elemeket ígérnek még a nyári koncertekre. Van Stefaniék a No Doubt visszatérő koncert sorozatának keretében.

89.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Inkább csak ijesztgetett minket ez a tegnapi front, illetve vannak előterében a csapadékot hozó felhőket. Leginkább a Dunántúlon volt egy-egy nagyjából öntözésre való, illetve a Duna-Tisza közén is előfordult kis területeken némi záporított zivatar. Hát minket valóban tényleg csak egyszer-egyszer megijesztett a tegnapi front előtti zivatarlánc, de komolyabb ügy nem lett belőle, úgyhogy elad is ez a szárazság a folytatásban, nem nagyon lesz csapadék, talán szombaton jöhetnek megint záporok, de hát ez még egyáltalán nem biztos, hogy így lesz. Minimálisan viszont visszaesik a nappali felmelegedés a következő időszakban, ezt ma már érezhettük, holnap is nagyjából a maihoz hasonló időben lesz részünk, 25-26 fokos csúcsokkal, és akkor szombattól megint csak berobban a nyár, akkor már elérhetjük a 30 Celsius fokot is a legmelegebb órákban.

0: már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Megyünk tovább a csütörtök esti kedvenceitekkel. Hello ismét. Éhász Szalai Balázs vagyok, remélem, hogy együtt töltjük a folytatást is a mai estéből, éjszakából. Hozok jó kis dalokat, újdonságokat, régi nagy kedvenceket és nagyon érdekes híreket. Tartsatok velem, jó rádiózást mindenkinek a 88.9-el!

0: Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
2: Film készül az Oasis nagy visszatéréséről. A koncertdokumentum a legendás brit zenekar friss turnéját követi végig exkluzív kulisszák mögötti jelenetekkel. A produkció különlegessége, hogy több mint 25 év után új közös interjúkat is láthatunk benne. Liam és Noel Gallagher részvételével. Az elmúlt időszakban bizony volt jó néhány év, amikor nem is nagyon álltak szóba egymással. A koncertsorozat persze most mindent megváltoztatott. A szeptemberben érkező dokumentumfilm nem csak a turnéra koncentrál majd, hanem arra is, mi hatással van az Oasis zenéje a különböző generációkra.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.
3: Ay.
4: Fancy.

0: My baby said.
1: A tegma és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
2: Lehangoló adatok érkeztek a felsőoktatásból. Az egyetemi hallgatók több mint 40%-a küzd depresszióra utaló tünetekkel, és csaknem ugyanennyien számoltak be öngyilkossági gondolatokról. Ez a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb tanulmány kötetében áll. A megállapítás szerint az érintett kör mentális egészsége kritikus helyzetben van. A kutatás szerint a fiatalok gyakran a közösségi médiát használják szorongásuk enyhítésére, de ezzel akaratlanul is általában csak súlyosbítják a már meglévő pszichés problémáikat. Az is szerepel a dokumentumban, hogy a Z és az alfa generáció tagjai tartoznak a digitális világ legveszélyeztetettebb csoportjai közé.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: Ha már eddig itt voltatok, akkor most már ne menjetek sehova. Zárjuk együtt a csütörtök estét remek muzsikák társaságában. Hello, újra én Hászalai Balázs vagyok. Hozom a jobbnál jobb dalokat, tehát ahogy azt már megszokhattátok. Jó rádiózást, kellemes időtöltés nektek a 88.9-el.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: szavakban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Zsoba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: A Szélcsend sikeréhez és a Maradok távol című dalhoz hasonlította a Follow the Flow csapata vadonatúj szerzeményt. Az a címe, hogy Beszívom, és állítólag nagyon szeretik a rajongók. Egy igazán fülbemászó, könnyen együtt énekelhető, és még ráadásul táncolható felvételről van szó, olyan hangulattal tehát, mint a Follow the Flow korábbi nagy kedvencei.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Összeállt az idei Művészetek Völgye programtáblája. A tíznapos fesztivál három települést köt össze újra. Kapolcs környékén több mint 4000 program várja majd a közönséget. A szervezők szerint a Völgy egyszerre lesz zenei fesztivál, kulturális találkozóhely, és mint mindig most is nyári közösségi élmény. A panoráma színpadon olyan nagy nevek lépnek fel, ezúttal, mint a Carson Coma, a Quimby, a Bagosi Brothers Company, vagy a Kispál és a Borz.

0: A tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Jó késő lesz, most már nem érdemes elindulni sehova. Hát tehetitek, akkor maradjatok inkább velünk, pihengessetek, és minden előbb aludjatok, hogyha úgy gondoljátok, hiszen nem sokára itt van a holnap, amikor rengeteg jó zenével várunk benneteket ismét a Csaba Rádióban. Én például majd holnap este a szokott időben, úgyhogy találkozzunk pénteken is, azt kívánom. Hászalai Balázst hallottátok, jó ét mindenkinek!

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Közösségi piknik a Csabatónál. Békésvár megyét képviseli a Matalent táborban a táncsicsos diák. 7 Békés megyei képviselő került az országgyűlésbe. Veterán járművek töltötték meg a csabai rendezvény pajtát pünköstkor. Már is mondom a részleteket. A kevesebb néha valóban több, ezt bizonyította a Kender földi családi piknik, amelyet negyedik alkalommal, de új helyszínen, a Csabató partján rendeztek meg. A Kender földiekhez idén is sok Békés csabai csatlakozott, hogy megmutassák, a közösség építéshez nem nagy költségvetés, hanem összefogás és szív kell. A vasárnap délutáni program a tó partján teremtette meg a kötetlen barátságos hangulatot, amely a rendezvény védjegyévé vált. A kezdeményezés 2022-ben indult, egy év kihagyás után pedig immár harmadszor tért visszaváltozatlan céllal színesíteni a város program kínálatát és közelebb hozni egymáshoz a környék lakóit. Az idei legnagyobb újdonság a helyszínváltás volt. A szervezők szerint a Csabató természetes környezete jobban illik a békés családias piknik hangulathoz. Csicsei Gergő, a Kenderföldek Egyesület elnöke elmondta, azért választották a bányatavak környékét, mert közelebb áll hozzájuk, és szerették volna más formában megidézni a családi együttlétet. Úgy fogalmazott, a döntés bevált. A látogatók visszajelzései is ezt erősítik. Sokan most jártak először a bányatavaknál, és meglepetten tapasztalták, milyen különleges, zöld környezet rejtőzik a város szélén. A programok között ugrálóvár, állatsimogató és lovaglás is várta a gyerekeket, mindez teljesen ingyen. A piknik ugyanis nem bevételorientált rendezvény, egy lelkes civil egyesület szervezi támogatásokból és pályázatokból. A szervezők szeretnék jövőre is folytatni a hagyományt, ehhez azonban továbbra is szükség lesz külső támogatókra. A résztvevők mosolya és a helyszín varázsa azonban azt mutatja, nagy igény van az ilyen őszinte, sallangmentes közösségi eseményekre Békés Csabán. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott a matematikai tehetséggondozó program, mind a 4 fordulójában a Táncsics Mihály Gimnázium tanulója, Mazurák Tamás. Az 5. osztályos diák 3 társával együtt képviselti Békés vármegyét a Matalent matematikai tehetséggondozó táborban. A programot a Békés Csabai Jankai Tibor 2 tanítású nyelvű általános iskola indította el. Az első 3 online fordulóban Tamás kiváló eredményeket ért el, így meghívást kapott a május 20-ai Békés Csabai döntőre is. Az ott nyújtott teljesítményével végül a 2. helyet szerezte meg, ezzel bekerült a vármegye 3 kiválasztott diákja közé. Az intézmény tájékoztatása szerint a 3 napos tehetséggondozó tábor célja, hogy fejlessze a kiemelkedő matematikai érdeklődésű tanulók motivációját, kreativitását, együttműködési készségét, valamint matematikai és logikai kompetenciáit. A foglalkozásokat tapasztalt matematikatanárok vezetik, a résztvevők pedig kis csoportokban 4 modul jellegű órán dolgoznak fel különböző témakörökben, játékos és izgalmas feladatokon keresztül. A Táncsics Mihály Gimnázium és Tamás felkészítő pedagógusa Nagydétömötör Márta rendkívül büszkék a fiatal tehetség eredményeire.

0: hét békés megyei politikus jutott be az országgyűlésbe. Négyen egyéni választókerületből, hárman pedig országos listáról szereztek mandátumot. Egyéniben a Tisza párt jelöltjei Bodóczi István, Gombár Dávid, dr. Gurzó Mária és Ráki Zsolt nyerték el a képviselői helyeket. Listáról dr. Takács Árpád, valamint Gyöngyösi István és Pásztor Anett kerültek a parlamentbe. A térség számára az előnyt jelenthet, hiszen a különböző politikai oldalak képviselői eltérő feladatkörökben közös célokért dolgozhatnak majd. A megkeresett békés kormánypárti képviselők, köztük dr. Takács Árpád jelezték, hogy nyitottak az együttműködésre, akár pártokon átívelően is, ha a megye érdekeiről van szó. A politikai kapcsolódások között említik, hogy Magyar Péter miniszterelnök családi kötődésekkel rendelkezik a térséghez, és több kormányzati szereplő, így dr. Latorcai Csaba és Lázár János is több szállal kapcsolódik Békés megyéhez. A megye településeinek vezetői szintén készek az új kormánnyal való együttműködésre. Az egyéniben megválasztott képviselők hangsúlyozták, számukra nem a párt érdek, hanem a térség akarata és fejlődése meghatározó. Benzingőz, csillogó króm és igazi pünkösdi hangulat várta a látogatókat a csabai rendezvény pajtában, ahol idén is számos veterán jármű érkezett a térségből. A Békés Csabai Veterán Motoros Klub hagyományos találkozóján a keleti blokk legendás motorjai és nyugati ritkaságok sorakoztak fel egymás mellett, bizonyítva, hogy a technikai örökség iránti rajongás generációkat köt össze. A pünkösdi hétvégén a látogatók időutazáson vehettek részt, a motorok és autók között sétálva nem csak a járműveket, hanem a mögöttük álló emberi történeteket és a helyi közösség erejét is megismerhették. A rendezvény már a stabil pontja a város kulturális naptárának. Rácz Zsolt, a Veterán Motoros Klub vezetője elmondta, hogy a klub 2012-ben alakult, a pünkösdi találkozót pedig immár 14 éve folyamatosan megszervezik, az utóbbi 5 évben már a rendezvény pajtában. Hozzátette, hogy a bemutatott járművek palettája rendkívül széles. A német, orosz és francia motoroktól a hazai gyártású ikonikus darabokig szinte minden megtalálható. A klub szellemi atya Diószegi Gyula arról mesélt, hogy korábban sokat jártak vidéki veterán találkozókra, és hiányolták ezt a lehetőséget Békés Csabáról. A végső lökést egy személyes emlék adta, egy barátja elhunyt édesapja után maradt egy erősen lepusztult motorkerékpár, amelyet az apa emlékére közösen újítottak fel. A sikerélmény után összefogtak, és mivel mindenkinek volt otthon egy-egy idős járműve, lassan felépítették a klubot. A rendezvényen természetesen a szakmai érdekességek is előkerültek. Alföldi Károly klub alapító elmondta, egy jármű akkor számít hivatalosan veteránnak, ha legalább 30 éve gyártották. Az úgynevezett OT-rendszer megszerzéséhez pedig szigorú vizsgán kell bizonyítani az eredetiséget. Felhívta a figyelmet arra is, hogy különbség van felújítás és restaurálás között. Előbbinél a működő képesség a cél, akár nem eredeti alkatrészekkel is, még a restaurálásnál az eredeti állapot szinte teljes visszaállítása a fontos. A pünkösdi veterán jármű találkozó idén is bebizonyította, hogy Békés Csabán erős a múlt tisztelete és a technikai kultúra megbecsülése. A rendezvény pajtát megtöltő látogatók és a büszke tulajdonosok mosolya pedig a legjobb visszaigazolás volt a szervezők több mint egy évtizedes munkájára. Pénteken nyílt meg a Tizek Alkotókör Törékeny Világ című kiállítása a Békés megyei könyvtárban. A 2016-ban alakult alkotó közösség jelenleg a Kecskeméti Alkotóház tágas, jól felszerelt műtermeiben dolgozik. A csoport tagjai különféle képzőművészeti technikákat alkalmaznak, gyakran kísérleteznek új megoldásokkal és merészen feszegetik a határokat. Munkáikra a színek, formák, valamint a természeti és épített környezet egyaránt hatással van. A tárlatot Juhász Zoltán könyvtárigazgató nyitotta meg. Az eseményen a Dobszerta Egyesület is közreműködött. A Tizek Alkotókör első találkozóját Békésszent Andráson tartotta, ahol nem csak kellemes élményekkel, hanem számos új művel is gazdagodtak. A közösség létrejöttének előzményeiről Pásztorné Rita beszélt, aki elmondta, hogy évekkel ezelőtt a Nemzeti Művelődési Intézet indított hasonló kezdeményezéseket a vármegyében, ám amikor ez megszűnt, a társaság szétszélett. Később egy-egy kiállításon találkoztak újra, ekkor fogalmazódott meg bennük, hogy nem szeretnék veszni hagyni a közös munkát, ezért 2016-ban megalakították a Tizek Alkotókört. Szerencsésnek tartják magukat, hogy 2019 óta a Kecskeméti Alkotóház világos, szakmailag jól felszerelt műtermeiben tarthatják éves találkozóikat. A Törékeny Világ című tárlat június 12-ig látogatható.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösvér Centrum közéleti műsora.
1: A békéscsabai szlovákok építészeti örökségéről, ezen belül is a posztjénes házak helyzetéről beszélgetünk Kiszei Andrással, Békéscsaba szlovák önkormányzatának elnökével, annak apropóján, hogy nemrég egy régi posztjéna került a szlovák tájházba. Többek között szó esett arról, hogy mennyire élhető ma egy ilyen régi ház, esetleg milyen jövőjük lehet.
2: A praktikussági oldalról is nagyon szívesen kérdeznélek, mert én magam sosem éltem ilyen házban. Hogy miért nehéz ezt fenntartani vagy megtartani, hogy egy ilyen típusú ház akár anyagilag többet kíván egy családtól? Nehezebb egy ilyet, mint egy mai modern családi házat életben tartani?
3: Hát ezek régi házak, tehát ezek alsó hangon 100 éves épületek. Alap nélkül, sok esetben összkomfort nélkül. Tehát a posztjénás házak nagy része, az egy bizonyos része, az még mindig cserépkályhával fűtött, vagy valamilyen egyedi kialakított rendszerrel vagy konvektorral fűtött. Tehát ezek elavult épületek. Nekem nincsenek illúzióim azzal kapcsolatban, hogy
2: családi házként ez még működhet.
3: Ehhez hozzá kell nyúlni. Csak az a baj, és én erre akarom rávezetni a csabaiakat, hogy ne úgy nyúljunk hozzá, hogy a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntjük. Van például, ugye most a Bartók Béla úton ülünk, és innen nem messze, a Damjanich utcában talán, a Damjanich utca melletti utcában, most nem jut eszembe hirtelen az utca neve, de ott van például egy olyan megoldás, hogy egy posztjénás ház állt valamikor, biztos vagyok benne, ugyanis az új tulajdonosok hát vagy lebontották, vagy teljesen eldózerolták, de kísértetiesen, hasonlatosan úgy építették vissza, ha felújították, akkor azt újították fel, hogy meghagyták a posztjéna, egy oszlopot legalább meghagyta, klingertéglával ki van rakva, gyönyörű, szép, tök jó, meg előkert, meg minden. Én ilyen megoldásokra gondolok, de hát ez is egy szélsőséges, hiszen az lenne a legjobb, ha megmaradhatna, ha az elejét meghagynák. Ugye ezek a házak hosszanti elrendezésű, egy ajtó, egy légterű az egész, tehát ajtók választják el nyilván az egyes helységeket, de csak egy bejárat van.
2: Igen.
3: Tehát át kell menni a helységeken. Ez 2025-ben ez egyáltalán nem komfortos. Igen. Tehát az életmódunk az nem ehhez van szokva. Az őseink életmódja, akik többet, vagy erről beszéltünk már, hogy többet tartózkodtak még télvíz idején is a szabadban, mint bent az épületben, az tulajdonképpen csak egy alvó alkalmatosság volt az épület nekik. Manapság ez elképzelhetetlen, amikor többet vagyunk négy fal között, mint a természetben, ez szerintem ez így nincsen jól, de most nem ez a témánk. Tehát nem életszerű ezekben a házakban manapság már a 80-nál fiatalabbaknak élni, hiszen nem volt semmi megelőző élményük ebben a történetben. Beköltözni, én sem tudnék élni egy ilyen épületben, tehát az nem a mi világunk. Ezen mi már régen

0: Nem tudom, hogy ezek a házak, amiket most azért úgy nagyjából valamennyire észben tartotok, nyilván tartotok, ezek még egyébként lakottak, vagy a nagy részük már sajnos nem?
1: Nyilván nincs exakt adatunk ezzel kapcsolatban, de amikről én tudok, azoknak a nagy része lakott. Vagy azért nem lakott, mert éppen most haltak ki belőle. De forgalomban vannak, tehát nem évek óta üresen álló, omladozó romokról van szó, tehát ezek fűtött, gondolom viszonylagosan karban is tartott, hiszen élnek benne. Nem romokról van szó, nem nulláról kéne kezdeni, nekünk összeállítani a faszerkezetet és építeni valamit belőle. Ezek praktikusan minden napi szinten használt épületek, nagy részt.
0: Mesélsz egy picit arról a történetről, vagy arról a részéről, hogy hogyan használták ezeket a házakat? Én ahogy utána olvastam, például akár ezeken a kerítéseken nagyon sokféle fajta üzenetet is közvetítettek, akár az eladósorban lévő lányokról, és stb. Vannak ilyen sztorik, amiket lehet még azért tudni?
1: Persze, az eladó sorban lévő lányoknál ott ugye a fal alját, tehát a kerítés mögötti rész, az ablak alatti területet körülbelül 50 centi magasban egy világos kék árnyalatú színnel telibe festették, és az eladó sorban lévő lány az pedig kézzel festett rá nagyrészt rózsákat. Arról beszéltünk, hogy a csabai szlovákok virága az a rózsa, nem a tulipán, az a magyaroké, nekünk rózsánk van, és gyönyörű szép mintákat. Ezek a minták egyébként most elő fognak kerülni majd a kiállítás megnyitónál. Egy-kettőt meg fogunk mutatni belőle. A múzeumban őrzik őket, hál' Istennek, nagyon szép darabokat, papírra lefestett mintákat, de az eredeti készítők festették le azokat is, úgyhogy csodálatos. Ezekből be fogunk mutatni most egy párat. A másik pedig az én egyik személyes kedvencem is, ezt még nagymamám is űzte, hogy fokhagymát kötöttek az oszlopokra sokszor. Hát ezt nyilván nem azért, hogy aki arra jár, az szedjen belőle, hanem de értették az arra járók, hogy miért van ott a fokhagyma, távol tartson rossz szellemeket. Valószínű, akkor tették ezt, amikor új volt a ház, vagy amikor új jövevény érkezett a házba, gyermekáldáskor, de én hallottam olyan sztorit is, hogy új disznókat vásárolt a gazda, és annyira babonás volt a mamóka, hogy kirakta, hogy távol tartsa a strigát, a boszorkányt, az ártó szellemeket, magyarul óvja a ház népét. Úgyhogy ilyen történetek vannak.

0: És ezeket honnan tudjátok begyűjteni egyébként? Tehát van, aki még ezeket át tudja adni?
1: Nem.
0: Ezeket a sztorikat?
1: Nem. Ritka. Nagyon ritka. Nagyon ritka. Pont most mentem ki reggel a határba, és pont egy néni jött a buszhoz a Dobozi úton, és vele kapcsolatban jutott eszembe, hogy de jó lenne végre leülni vele, hiszen ő még a régi, még az Ancsi Nercsike néni féle szlovák klubba járt, és mindig emlékszem, hogy ott volt, és de most már bottal jár. Tehát ilyenkor mindig a lelkiismert furdallás jön belőlem elő, hogy mit foglalkozok én itt ilyen könyvírásokkal, meg posztjánákkal, meg mit tudom én mivel, meg ilyen rendezvényel, meg olyan projektekkel, amikor csak ez az egy feladat kéne, hogy fontos legyen most és a következő, reméljük még 5-10 évben, hogy velük leülni és szépen kiszedni belőlük, mert ugye itt egy 80 pluszos generációról van szó, ami 1940 körüli születést feltételez, mint nagymamám 87, igen, úgy. Na most ők akkor születtek, ilyen 1930-tól kezdve születtek. Most a 30-as években azért már a népviseletek már kikoptak. A 30-as években a paraszti kultúra az már úgy, nem azt mondom, hogy visszaszorulóban volt, de úgy egyszerűsödőben, úgy, az is úgy uniformizálódóban volt. Ugye ez kezdődött a férfi viselettel, hogy az egész Alföldön mindenki bőgatyát hordott meg inget. Nem volt benne semmi, nagyon ritka volt a plusz kis huncutság. Egy kalapcsat úgy volt falunként, máshogy volt, tehát hogy azért mindenkinek, mert azért tudták, hogyha ha valahol összefutottak, hogy a környékbeliek felismerték a környező települések lakóit, de ez a 19. század, ez a 20. századra eltűnt. Főleg a férfiak, ugye, ahogy mi emlékszünk az öregekre, hogy fekete hosszú szárú csizma, bőrcsizma nyilván, fekete zakó, nyakig gombolt ing, fekete és fehér, ez a két szín játszott a férfiaknál. Szerintem a férfiak is színesebbek voltak, hál' Istennek. Tavaly egyébként rekonstruáltunk egy 19. századi férfi és női viseletet, tehát egy-egy rend korabeli ruhánk, nyilván nem azokból az anyagokból, de megpróbáltuk a lehető legkorhűbben, ezek csak rekonstrukciók, előállítani. Szerintem jól sikerültek, szépek lettek, és a férfi viselet is színes volt régen. Tehát a csabaiak, például a csabai férfiak kék nadrágban jártak. Nem feketében, alapvetően a kék. A csabai nők meg bomlottak egyszerűen a kék színért. Tehát annyira imádták a kéket. Nyilván ez a szláv, a szlovák eredet.
0: A kékfestők után ez nem annyira.
1: A kékfestőt azért szerették. Igen, tehát a kékfestő, azért. Nem a kékfestő a kiinduló pont, a kékfestő az, igen, csak már egy eredménye a kék szeretetének. Most a kékfestővel, hogy foglalkoztunk, abban már így pedzegettem ezt a kék témát, de a posztjánás könyvben is előkerül. Nem véletlen, hogy a város főszíne a kék máig. Nem véletlen, hogy ezt választották őseink a zászlónk színéül, ugye rajta a címerrel, és ráadásul a halványkék, tehát az is a finom árnyalata a történetnek. Mert a csabai szlovák nyelv, ugye azt már említettük, hogy egy 300 éves archaikus nyelv, és olyan szépen rögzítette, hogy miért imádjuk a kéket, mert csabai szlovák nyelven a kékfestő az a svetlík névre hallgat, és a svetlí az világosat jelent. Tehát ami kék, az világos, a világos ugye az a helyes, tehát ahol fény van, ott jóság van, tehát ha jó, szépen akarsz és helyesen akarsz öltözködni, akkor világos, idézőjelben világos ruhákba öltöz, tehát kékbe. Kékkel díszítsd a használati tárgyaidat, az épületedet, tehát ez az alapszín, amire felfestették a lányok a rózsákat, ez kék.

0: kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
1: Vonz, a szemedbe szerettem bele, a szíved plusz pont. A kezed nyomától szép lesz az életem, mondd.

0: Na, szégyenbe hozzál!
1: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

keszedben, mikor a kezedben kenyér kerül, s tavasz fut a kertbe. Juss a keszedbe, mikor dideregnek.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba. Csaba. Csaba Rádió.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem. Ez az életem, egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: műsoros lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallható a jobb.

0: mindenki repcsorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem, ez a jó az elmúló években. Nekem örökké repcsorog a véremben.
1: Ez a Csaba Rádió.